me nkɔ baabi a yɛ aba wo so no ɛwɔ awie yɛ wɔyɛ hɔhɔ ɔbɛkɔ ɔbɛfiri hɔ gyeri ara gyeri ara gyeri ara ne ho.